Nézve barba volta, számolni akarta. Szívemből éreztem ezt a szükséget, hogy számoljak. És nem tudta. Próbáltam rájönni, hogy mi van elég. Az egy, az egy, vagy kettő, vagy... S rájöttem arra a borzasztó tényre, hogy nem tudok számolni. Nincs fizetem, nem tudok számolni, mi lesz velem. Gondoltam, átmegyek Gyuszihoz a konyhába, és ő segít nekem a házi feladattal. Mondjuk, hogy mi van elébb, az egy vagy a kettő? Mi a nagyobb? Mi a kisebb? Hol vagyok én?

például találkozik két ember, és az egyik megkérdezi a másikat, hogy mi van előbb az egy vagy a kettő, és a másik nem tud válaszolni. És ott mondták nekünk, hogy menjünk a... Kimentünk a parkba, és simogattuk a fákat, számoltuk, hogy hány is van belőle. Például az, hogy egy vagy kettő fa, aztán egy fa, kettő, egy fa, és megint egyedül voltak. Mit csináljunk? Hova szökjünk? Most se tudom, hogy hányan vagyok. Már nagyon félve embereket kérdeztem. Kis körkérdést csináltam. És láttam beborulni ezeket. Lassan, hogy valami furcsa kis repülők gyűltek össze. Te repült volna az egész város. Nagymama, az iskola, minden. És egyszer csak elkezdett minden zuhanni a fejemre, és én még szöktem, és nem tudtam többé számolni, hogy hova futok, mennyit futok, hova lépek. Egy vagy

puciram puket zizeš plasiroz. Pasas palikám, parancsolj! Pasas palikám, parancsolj! Pasas palikám, parancsolj!

Kreuzig ist Pickard, du machst, ach, aber Gott schiebt heut. Tjera Tibor, Mexiko Városba, Tudal Türelmetlen Ilapa, ach, aber Gott schiebt heut. Két kézzel, egy kézzel, kéz nélkül apa kocsit hajt. Apa ideges, hű de ideges, apa bizony. Apa kocsit hajt figyelmesen, tapasztaltan, türelmesen. A járókelők sétálnak a friss levegén, apa pedig kocsit hajt. Apa kocsit hajt. Nagy, fehér, Fiat 1500-as gépjárművel. Japa, hogy hajtod a kocsit? Ez borzasztó!

pa hoć, hoć to da koči. Ako niz. Egy ismerős megy a járdán is, nem lép le az útestre, mert akkor talán egy kis veszély fenyegetni. Apa legyint, és apa kocsit hajt. Apa tudja, hogy helyes munka és időbeosztással minden nehézséget át lehet hidalni. Mert apa tudja, hogy helyes munka és időbeosztással minden nehézséget át lehet hidalni bizony. Apa szememben egy hős személy, anya pedig a legdrágább nekem a világon. Fehér képjármű gyorsan suha, mert apa vezeti. Apa tudja fékezni az indulatait. Ő tapasztalt. Megérkeztünk úti célunk végére, sikerült a tervünk. Végei kalandnak, mondja apa most. Mi bent vagyunk apával a városban.